A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a légi közlekedés, országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Már hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 31-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Május utolsó vasárnapja, a gyermeknap. Pécsi aerobikosok szenvedtek buszbalesetet szombaton, Pécs közelében. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Május 31-e van, gyermeknap. Az ünnep Törökországból ered, de a világ számos országában megünneplik az év különböző napjaim. Hazánkban az 1920-as évek óta rendezik meg, és a 20. század közepe óta mindig május utolsó vasárnapján. Baranyában idén is számos programmal várják ezen a hétvégén a családokat. A legnagyobb szabású gyermeknapra Pécsett a Zsolnai negyedben kerül sor, ahol ma egész nap rengeteg játék és látványosság várja a vendégeket. A programok részletesen a negyed hivatalos oldalán érhetőek el. Közlekedési balesetet szenvedtek a PSN ZRT aerobik szakosztályának sportolói. A gyerekek szombaton hajnalban bérelt busszal indultak Budapestre a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon összesen 28-an utaztak, versenyzők, edzők, szülők és a jármű vezetője. A busz a hatos úton Hírt térségében eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a busz sofőrje a helyszínen életét veszítette. Két gyermek súlyos, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a pécsi klinikákra szállították. A történtekre való tekintettel a klub aerobikosai nem vesznek részt a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain. Önkormányzati támogatásban részesül a Pécsi Balett, miután a város közgyűlése a legutóbbi ülésén megszavazta az erről szóló előterjesztést. A döntés értelmében a társulat 5 millió forintos támogatást kap. A forrást a Pécsi Balett azért kérte, mert a terveik között szerepel a következő évadban egy rezidens ösztöndíjas női táncművész, egy tánckari tag és egy műszaki munkatárs alkalmazása. A támogatást a bérköltségekre fordítják. A döntés értelmében a pénzt legkésőbb június 10-éig egy összegben folyósítják. A napokban tartotta közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. Az eseményen Baranya rendőrfőkapitánya is beszámolót tartott a testület előtt, a megye 2025-ös közbiztonsági helyzetéről. Kitért a bűnügyi és rendészeti tevékenységekre, és tájékoztatást adott a baleseti helyzetről is. A beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül két tartózkodás mellett elfogadta. Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket, gyermeknapon pedig ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui az érdeklődők előtt. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is várják azokat, akik szívesen megismernik a laktanyák életét. Baranyában összesen 14 helyszínen, például Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Sásdom és Palkonyán is várják a családokat, vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között. A látogatók láthatnak próbariasztásokat, megtekinthetik a tűzoltók felszereléseit, a tűzoltóautókat, és a gyerekek akár a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A vasárnapi gyermeknap után jövő héten sem maradt program nélkül Pécs. Június 5-én és 6-án várja az érdeklődőket a Római Fesztivál a Szent István téren. Pénteken és szombaton Pécs történelmi belvárosa és világörökségi helyszínei az ókori római birodalom nyüzsgő központjává változnak. A Szent István téren és a Cella Szeptikóra látogatóközpontban megelevenedik a múlt. Lesz fáklyás felvonulás, katonai táborok és császári bevonulás is látható lesz. Emellett korhű táncok és római ízek repítik vissza az időben a látogatókat. Tematikus séták és antik szépségműhely is várja a felnőtteket, a gyerekek pedig egy interaktív kalandmesén tehetik majd próbára bátorságukat, az ókeresztény sírkamrák misztikus kulisszái között. A részletekről a Világörökség Pécs oldalon lehet tájékozódni. Lomtalanítás lesz a szigetvári szőlőhegyen. A város honlapján olvasható tájékoztatás szerint jövő héten kerül sor a lomtalanításra. A területen élők az összegyűjtött limlomokat a közfoglalkoztatási telephely előtt a kikelet út kijelölt területén helyezhetik el hétfő reggel 7 óra és szerda délután 5 óra között. A szolgáltató innen szállítja majd el a háztartásokban feleslegessé vált kacatokat. Fontos, hogy egy-egy kihelyezett zsák, illetve doboz legfeljebb 25 kg-os lehet, és a lomtalanítás során veszélyes és üveghulladékot nem szállítanak el. Jubileumot ünnepeltek a Mecsek Jánosi óvodában. A komlóvárosi óvoda tagintézményét éppen 50 éve alapították, és idén 40 éve, hogy német nemzetiségi óvodaként működik. Az ünnepségen köszönetet mondtak az intézmény ekkori és jelenlegi dolgozóinak, megköszönték a szülők folyamatos támogatását, és hangsúlyozták az óvoda közösség formáló szerepét. Az ünnepség egyben a nagycsoportosok ballagási ünnepe is volt. A program az idei Komló 75 sorozat részeként valósult meg. Folyamatosak a fejlesztések Romonyán. A község a közösségi oldalán azt írja, a napokban a béketéren megtörtént a padok cseréje, és kihelyezték a virágládákat is. A munkák azonban még nem zárultak le teljesen, ezért azt kérik, hogy a szalaggal elkerített padokat és szemeteseket még ne használják, a virágládákhoz pedig ne nyúljanak, ne mozdítsák el azokat. A tervek szerint a ládákba jövő héten virágok is kerülnek majd. A tér másik részén található padok és a hozzájuk tartozó asztal továbbra is használhatóak. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-e között zajlik majd. A PVSK Mecsekfűszért a férfi vízilabda OB1 alsóházában szombaton az OVSE együttesével találkozott. A pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában rendezett meccsen a vendégek 17-16 arányban győzték le a pécsieket, ezzel a győzelemmel pedig biztossá vált az, hogy feljutnak az élvonalba. A PVSK-ból Tóth András volt a legeredményesebb, ő egymaga 5 gólt szerzett. A szombati meccsen a PVSK Mecsekfűszért két alapjátékosát, Kókai Szilárdot és Lajkó Mártont is elbúcsúztatták. Balkezes átlövő érkezik a Carbonex Komlóhoz. A férfi kézilabda csapat a közösségi oldalán azt jelentette be, a 2003-as születésű Pintér Dániel a következő szezonban csatlakozik az együtteshez. Pintér Dániel a fővárosban született, a kézilabdázással Nagykanizsán ismerkedett meg, de játszott a Csurgó és a Nekat csapatainál is, majd 3 évet külföldön töltött, ez idő alatt Izlandon és Ausztriában fordult meg, mostantól pedig a Komló sorait erősíti. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok, és hát boldog gyereknapot, kedves gyerekek, akik remélem, hogy még alszotok, és hagyjátok anyát, apát is aludni, mert hogy vasárnap van, május 31-e, Angéla Petronella napja, 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, készül a Unique, aztán a Simply Red Stars című dalát is el fogom indítani. Hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, a meteorológiai tavasz utolsó napján, május 31-e van, Angéla Petronella napja és a nem dohányzók világnapja. Ugyanakkor, ha a rock és az alkohol és a cigaretta régen kéz a kézben járt, egy kis modern klubos hangzással megtámogatva a folytatás is rockosan telik, jön a Body Rockers és az I Like The Way. Itt a Besten, jó reggelt!

0: West FM a legjobb zenék, időjárást jelent, majd Sean Paul is a fél hetes hírek után, aki nemrég a Budapest Parkban forrósította az estét. Temperature című dalával megy tovább a vasárnap reggel, de hogy pontosan milyen időre készülhetünk május és a hét utolsó napján, kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma van gyermeknap. Napközben elszórtan kialakulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 31-e van, gyermeknap. Az ünnep Törökországból ered, de a világ számos országában megünneplik az év különböző napjaim. Hazánkban az 1920-as évek óta rendezik meg, és a 20. század közepe óta mindig május utolsó vasárnapján. Baranyában idén is számos programmal várják ezen a hétvégén a családokat. A legnagyobb szabású gyermeknapra Pécsett a Zsolnai negyedben kerül sor, ahol ma egész nap rengeteg játék és látványosság várja a vendégeket. A programok részletesen a negyed hivatalos oldalán érhetőek el. A napokban tartotta közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. Az eseményen Baranya rendőrfőkapitánya is beszámolót tartott a testület előtt a megye 2025-ös közbiztonsági helyzetéről. Kitért a bűnügyi és rendészeti tevékenységekre, és tájékoztatást adott a baleseti helyzetről is. A beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül két tartózkodás mellett elfogadta. A PVSK meccsek fűszért a férfi vízilabda OB1 alsóházában, szombaton az UVSE együttesével találkozott. A pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában rendezett meccsen a vendégek 17-16 arányban győzték le a pécsieket, ezzel a győzelemmel pedig biztossá vált az, hogy feljutnak az élvonalba. A PVSK-ból Tóth András volt a legeredményesebb, ő egymaga 5 gólt szerzett. A szombati meccsen a PVSK meccsekfűszért két alapjátékosát, Kókai Szilárdot és Lajkó Mártont is elbúcsúztatták. Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM a legjobb zenék. 30 fokkal, napsütéssel, néha felhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral búcsúzik május. Ilyen lesz az idő a hónap és a hét utolsó napján. 8 után pedig kezdődik a gyereknapi országjárás. Végigvesszük a Best FM vétel körzetében az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is sok jó zene most Danny Minogue-tól. I Begin to Wonder a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvége ide, vasárnap oda, mi maradunk mozgásban, hét után is. Five, keep on moving! Ölöm bódottá, gyereknap van, jön a Honey Beast is.
2: És
1: egy kis pihenő, rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Baranyában is megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák. Napközben akár 28 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket. Gyermeknapon pedig ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui az érdeklődők előtt. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét. Baranyában összesen 14 helyszínen, például Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Sásdom és Palkonyán is várják a családokat, vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között. A látogatók láthatnak próbariasztásokat, megtekinthetik a tűzoltók felszereléseit, a tűzoltóautókat, és a gyerekek akár a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. Vízhiány is lehet hétfőn. A szolgáltató hálózati munkákat végez június 1-én hétfőn a délelőtti órákban. A munkák miatt ezen a napon a Harkányi és a Márfai szőlőhegyen az ivóvíz nyomásának csökkenése várható. Sőt, a társaság közlése szerint reggel 6 és déli 12 óra között néhány órára akár vízhiány is előfordulhat az érintett területen. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-e között zajlik majd.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap nyugodtan lehet egy picit tovább aludni, de aki már is fönt van, és mozgással kezdi a napot annak aláfestő zeneként. Szóljon a Move Your Body, a Nina Sky slágere. Jön még ebben az órában Tiziano Ferro és Cisco is a Thong Song-gal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Angélák, Petronellák, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok az év 151. napján, május és a hét utolsó napja van, 31-e, sok boldogságot Angélák, Petronellák, szülinaposok. Ma van nem utolsó sorban a papagájok világnapja, és papagájként ismételgetem, hogy 8 után majd jön a gyereknapi országjárás, azaz végigvesszük a Best FM vétel körzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is nagyon sok jó zenével telik az idő, nem sokára Cisco-éval, a Tongsonggal, most pedig Tiziano Ferro énekel, jön a Perdono a Besten.
1: Best FM,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyári meleggel, 30 fok körüli maximummal búcsúzik május. De egy-egy zápor, zivatar is meglephet minket. Részletek a hírek végén, aztán Fat Boy Slim jön, és a The Rockefeller's Skank.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Gyerekekkel a fedélzetén hajtott fának egy busz szombaton Pécs közelében. Napos, felhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közlekedési balesetet szenvedtek a PSN ZRT aerobik szakosztályának sportolói. A gyerekek szombaton hajnalban bérelt busszal indultak Budapestre a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon összesen 28-an utaztak, versenyzők, edzők, szülők és a jármű vezetője. A busz a 6-os úton Hírt térségében eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a busz sofőrje a helyszínen életét veszítette. Két gyermek súlyos, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a pécsi klinikákra szállították. A történtekre való tekintettel a klub aerobikosai nem vesznek részt a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő néhány hétben. Balkezes átlövő érkezik a Carbonex Komlóhoz. A férfi kézilabda csapat a közösségi oldalán azt jelentette be, a 2003-as születésű Pintér Dániel a következő szezonban csatlakozik az együtteshez. Pintér Dániel a fővárosban született, a kézilabdázással Nagykanizsán ismerkedett meg, de játszott a Csurgó és a Nekat csapatainál is, majd 3 évet külföldön töltött, ez idő alatt Izlandon és Ausztriában fordult meg, mostantól pedig a Komló sorait erősíti. Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now.

0: életem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, napsütés, 30 fok körüli maximum, néha felhők, néha egy-egy futózápor, így búcsúzik május. A gyereknapi programokra azért egy esernyőt a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal. Diana King és a Shy Guy folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt becsöngetnének, ha a hétközben lenne, de lassan az iskolának is vége. Viszont vasárnapon május 31-e, jó reggelt, a legfrissebb hírekkel folytatjuk, 8 után pedig énekel például Fergie. És jön a Kelemen kabátban is.
2: Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este.
1: A 0620 55 55 155-ön pedig bátran lehet akár a hírek alatt is köszönteni a névnapos Angélákat, Petronellákat, a szülinaposokat, vagy a gyerekeket, hiszen gyereknap van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villány.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
7: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
9: Baranyában is megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák. Napközben akár 28 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket. Gyermeknapon pedig ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui az érdeklődők előtt. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét. Baranyában összesen 14 helyszínen, például Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Sásdom és Palkonyán is várják a családokat, vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között. A látogatók láthatnak próbariasztásokat, megtekinthetik a tűzoltók felszereléseit, a tűzoltóautókat, és a gyerekek akár a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő néhány hétben. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-e között zajlik majd.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
9: Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok május és a hét utolsó napján, 31-e vasárnap, Angéla Petronella napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, és még egyszer boldog gyereknapot. A Rednex is jön ebben az órában a Wish You Were Here-rel, akár csak Szikora Róbert a Valmárral. Az óra viszont az Oscar-díjas Jennifer Hudsonnel indul. Szól már is a Spotlight. Jó reggelt!
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. 4:09 körül nézzük, milyen idő lesz gyereknapon. Egy esernyő azért nem árt, ha van nálunk, mert hogy a napsütés mellett és a nyárias meleg mellett, ami 30 fok környékén alakul majd, néha több felhő lehet az égen, és egy-egy futózápor zivatar sem kizárt. És már ebben az órában egy kicsit később elkezdjük a gyereknapi országjárást a Best FM vételkörzetének városaiban. Mondom, hogy hol, milyen ingyenes gyereknapi program lesz.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 8:30 közeleg, úgyhogy újból a legfrissebb hírek jönnek, aztán pedig megint csak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Fats & Small klasszikusával, a Turnaround-dal folytatódik a vasárnap reggel mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma van gyermeknap. Napközben elszórtan kialakulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 31-e van, gyermeknap. Az ünnep Törökországból ered, de a világ számos országában megünneplik az év különböző napjaim. Hazánkban az 1920-as évek óta rendezik meg, és a 20. század közepe óta mindig május utolsó vasárnapján. Baranyában idén is számos programmal várják ezen a hétvégén a családokat. A legnagyobb szabású gyermeknapra Pécsett a Zsolnai negyedben kerül sor, ahol ma egész nap rengeteg játék és látványosság várja a vendégeket. A programok részletesen a negyed hivatalos oldalán érhetőek el. A napokban tartotta közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. Az eseményen Baranya rendőrfőkapitánya is beszámolót tartott a testület előtt a megye 2025-ös közbiztonsági helyzetéről. Kitért a bűnügyi és rendészeti tevékenységekre, és tájékoztatást adott a baleseti helyzetről is. A beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül két tartózkodás mellett elfogadta. A PVSK meccsek fűszért a férfi vízilabda OB1 alsóházában, szombaton az UVSE együttesével találkozott. A pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában rendezett meccsen a vendégek 17-16 arányban győzték le a pécsieket, ezzel a győzelemmel pedig biztossá vált az, hogy feljutnak az élvonalba. A PVSK-ból Tóth András volt a legeredményesebb, ő egymaga 5 gólt szerzett. A szombati meccsen a PVSK meccsek fűszért két alapjátékosát, Kókai Szilárdot és Lajkó Mártont is elbúcsúztatták. Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ígértem a gyereknapi országjárást. Nézzük ezúttal a pécsi gyereknapi programokat. A helyszín a Zsolnai Kulturális Negyed, ami egy óriási játszótérré alakul. Lesznek interaktív élményzónák, úgy mint kötélpark, ugrálóvárak, kreatív játszóhelyek, selfie pont azonnali fotónyomtatással, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok. Az állatbarátukat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület állatsimogatója és természetvédelmi bemutatói várják. Ez tehát a pécsi gyereknap a Zsolnai Kulturális Negyedben. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést kívánok, május 31-én vasárnap. Mindenki szabad, legalábbis aki nem hétvégi műszakban dolgozik. Everybody's Free, a Rosalía slágerének címe, amely biztosan szólni fog. És jön majd a kompakt diszkó is.

0: hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák. Napközben akár 28 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket. Gyermeknapon pedig ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui az érdeklődők előtt. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét. Baranyában összesen 14 helyszínen, például Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Sásdom és Palkonyán is várják a családokat, vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között. A látogatók láthatnak próbariasztásokat, megtekinthetik a tűzoltók felszereléseit, a tűzoltóautókat, és a gyerekek akár a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. Vízhiány is lehet hétfőn. A szolgáltató hálózati munkákat végez június 1-én hétfőn a délelőtti órákban. A munkák miatt ezen a napon a Harkányi és a Márfai szőlőhegyen az ivóvíz nyomásának csökkenése várható. Sőt, a társaság közlése szerint reggel 6 és déli 12 óra között néhány órára akár vízhiány is előfordulhat az érintett területen. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-e között zajlik majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó, és egyben május utolsó napján, 31-én vasárnap, amikor is az Angélák és a Petronellák vannak soron a naptárban. Sok boldogságot kívánok nekik, a szülinaposoknak, és boldog gyereknapot kívánok. Ma van gyereknap, úgyhogy a klassz gyereknapi programok mellé szólnak a legjobb zenék. Ebben az órában Beyoncé-től, nem sokára Robbie Williams-től, elsőként pedig Jennifer Lopez-től. Indítom a plét, jó reggelt!
0: Best FM.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Fontos hír, hogy az előző évekhez képest a gyermekmentő szolgálat ingyenes gyereknapi rendezvénye a Városligetből a Hajógyári szigetre költözik idén, ugye a BL döntő miatt, és ígértem reggel, hogy végigvesszük a Best FM vételkörzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Volt már pécsi gyereknap, most jöjjön az EGRI, melynek helyszíne az Érsekkert, a főbb ingyenes programok pedig az EGRI Kulturális Művészeti Központ szervezésében történnek. Az Érsekkert egy nagy kalandparkká változik, hatalmas ugrálóvárakkal, akadálypályákkal, ügyességi játékokkal és interaktív szabadtéri gyerek előadásokkal készülnek a családoknak a szervezők. Irány tehát az Érsekkert, kedves egriek, közben szólnak a legjobb zenék. Most a Spice Girls-é, a Say You Be There. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Fontos információ, hogy a fővárosban a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi programja átköltözött a Hajógyári szigetre, tehát ne a Városligetbe tessék elindulni. És ahogyan ígértem, és volt már korábban pécsi, illetve egri gyereknapi program, folytatódjon a gyereknapi országjárás. Nézzük, milyen gyereknapi programok várják a székesfehérvári Best FM hallgatókat. A helyszín a Városház tér és a főutca és a 7-7 játékmúzeum, ahol 7-7 játékfesztivált tartanak színpadi produkciókkal, például Sarkadi Bence marionett előadásával, vagy Pályi János bábjátékával, Búgó Csiga zenede koncerttel és a Háromfalú banda mesejátékával, táncházával. Az utcákon hagyományőrző fajátékok, legójátszóház, hangszersimogató és a hagyományos 7-7 próba várja a gyerekeket. Ez tehát a székesfehérvári gyereknapi kínálata Városház téren és a főutcában és a 7-7 játékmúzeumban. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A gyereknapi országjárás folytatódik. A főváros, Pécs, Eger és Székesfehérvár után nézzük, mik a programok Zalaegerszegen. A helyszín a Vizsla Park, ahol lesz Varázshangok családi játszóház baba és gyermekjátszótérrel, Logivár és Óriás Kocka sziget, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár jóvoltából papírszínház és mesekönyvböngészde üzemel. Ezen kívül népi fajátékok, fakörhinta, légvárak, arcfestés és lufi hajtogatás. Színesíti a napot tehát a Vizsla Parkban, a zalaegerszegi gyereknapon. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 15 pillanatokon belül az óra, jönnek a legfrissebb hírek május utolsó napján, a következő órában pedig a nemrég az elvonót megjárt Britney. És érkezik a repülők is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Next FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Gyerekekkel a fedélzetén hajtott fának egy busz szombaton Pécs közelében. Napos, felhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közlekedési balesetet szenvedtek a PSN ZRT aerobik szakosztályának sportolói. A gyerekek szombaton hajnalban bérelt busszal indultak Budapestre a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon összesen 28-an utaztak, versenyzők, edzők, szülők és a jármű vezetője. A busz a 6-os úton Hírt térségében eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a busz sofőrje a helyszínen életét veszítette. Két gyermek súlyos, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a pécsi klinikákra szállították. A történtekre való tekintettel a klub aerobikosai nem vesznek részt a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő néhány hétben. Balkezes átlövő érkezik a Carbonex Komlóhoz. A férfi kézilabda csapat a közösségi oldalán azt jelentette be, a 2003-as születésű Pintér Dániel a következő szezonban csatlakozik az együtteshez. Pintér Dániel a fővárosban született, a kézilabdázással Nagykanizsán ismerkedett meg, de játszott a Csurgó és a Nekad csapatainál is, majd 3 évet külföldön töltött, ez idő alatt Izlandon és Ausztriában fordult meg, mostantól pedig a Komló sorait erősíti. Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batthyány utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször is erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A nap folyamán elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, zivatarok térségében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, matchboxozzunk egy picit, How Far We Come a Matchbox 20 óraindító dalának címe, de ebben az órában biztosan szól még Kenny Williams, Kim Mezel és Pink dala is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: Best FM,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogyan már korábban többször említettük. Változás van a fővárosi gyereknap helyszínét illetően. A gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi rendezvénye a Hajógyári szigetre költözött, és folytatjuk az országjárást is, a gyereknapi országjárást. Volt már pécsi, egri, székesfehérvári és zalaegerszegi gyereknapi programajánló is, most jöjjön Szolnok. A gyereknapi programok helyszíne a Tiszaliget. A szolnoki városi gyereknapon délelőtt gyermektáncház várja a családokat a Sodrás népzenei kis együttessel, de lesz palacsinta díszítő verseny és drámajáték is. Délután fellép az Operenciás együttes, a nap kiemelt eseményeként pedig Halász Judit ad ingyenes koncertet 16 órakor. Egész nap mesés, ugráló kalandpark, illetve óriás darts foci és kézműves vásár várja a látogatókat a szolnoki gyereknapon a Tiszaligetben. Jó szórakozást és boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, folytatjuk a gyereknapi országjárást. Voltunk már Pécsen, Egerben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Szolnokon is nemrég, mármint hogy ajánlottam gyereknapi programokat. Jöjjön Velence és környéke, ahol a Pákozdi Pagony, Vadaspark és Arborétum ad otthont a mai gyermeknapi programoknak. A mai esemény neve pedig a 6. velencei tavi gyereknapi ramazuri. Kerekítő Manó mondókázójával lesz bűvészbemutató, a Völgyhajó Bábszínház előadása, solymászbemutató és egzotikus állatbemutatók, egész nap terepgokárt, lézerlövészet, tűzoltóautó bemutató és rendőrségi foglalkoztató, illetve kosaras körhinta várja a gyerekeket és a családokat a Vadaspark látnivalói mellett. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Újból eltelt egy óra, rögtön 11, jönnek a friss hírek, május 31-e vasárnap. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, előjáróban annyit, hogy 30 fok körüli nyárias meleg, napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, és délután a Dunántúlon egy-egy futó záporral, zivatarral. A következő órában pedig visszatekerjük az időkerekét a Flip the Script-tel. És a Bombonnal is. Egy rövid szünet, közben készül a vasárnapi ebéd, mi pedig rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A gyerekek is szót kaphatnak az oktatást érintő kérdésekben. Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája a fővárosban. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája Budapesten. A BRFK közösségi oldala szerint 3 garázdaság és 3 előállított zsebtolvaj zavarta a rendet, annak ellenére, hogy több 10 000 szurkoló volt a fővárosban. A Telex azt írja, hogy Párizsban viszont a győzelem szó szerint feltüzelte a drukkereket. Egyes csoportok gyújtogattak és tűzijátékkal lőtték a rendőröket. Könyvgázzal kellett oszlatnia a hatóságnak. Franciaországban mintegy 400 főt állítottak elő a BL döntő után, amit a Paris Saint-Germain nyert meg. Autópályát zártak le a tüntetők Ausztriában. Több ezren vonultak tegnap a Brenner strádára, ami az Alpok egyik legfontosabb összekötő útvonal a Németország és Olaszország között. Az állandó kamion és turista forgalom ellen demonstráltak. A rendőrség már a tüntetés előtt lezárta az utat, ezért nagyobb káosz nem alakult ki. A kérdésben évek óta vita van Ausztria és Németország között. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. 2 hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúló jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó pihenést a 7 és május utolsó napján. 31-e vasárnap, Angela Petronella napja nekik, a szülinaposoknak. Na és minden gyereknek nagyon sok boldogságot kívánok, mert hogy ma van gyereknap is. A gyerekek pedig szeretik a bombont, az M&M-t, akarom mondani az M&S-t, Salsol Nugget, Bombon hétvégi királylánya, hogy azt korábban is ígértem, és még valami, amit szeretnek a gyerekek, a csoki. Chocolate Puma, Always and Forever, így indul az óra. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Blast FM, a legjobb zenék. 4:12 után kicsivel folytatjuk a gyereknapi országjárást. Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok és Velence gyereknapi programjai után irány Dunaújváros, ahol a Szalki sziget ad otthont az ingyenes gyereknapi programoknak. A kétnapos ingyenes szabadtéri gyermeknapi és családi rendezvény Dunaújváros zöldövezetében kerül megrendezésre. A klasszikus gyerekprogramok és ugrálóvárak mellett a felnőttebb korosztálynak is kedveznek ingyenes nagy koncertekkel a szervezők, emellett gasztrosétány és családi vetélkedők várják az érkezőket, tehát Dunaújvárosban, a Szalki szigeten. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Gyereknapi országjárásunkban Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Velence és Dunai város után az utolsó állomásunkra érkeztünk, Bajára. A bajai városi gyermeknapnak a Petőfi-sziget ad otthont. Délelőtt a Cilinderelló színház műsora és Extreme Bike Show látható, délután helyi gyermektánc csoportok mutatkoznak be, majd a Teó és barátai interaktív produkció szórakoztatja a kicsiket. Egész nap elérhető az íjászat, a látványos tudományos kísérletek gyermekeknek, valamint rendőr és tűzoltó autó bemutatók és örökbefogadó nap a Jeromos együtt. A Vidámpark és a kisvonatozás 14 éves kor alatt ingyenes. Ez tehát a bajai gyermeknap, melynek helyszíne a Petőfi-sziget. Jó szórakozást, és még egyszer boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a déli jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. B. Németh Dia folytatja elsőként NST és a dalával One Day in Your Life. További kellemes pihenést, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap. Többeket is kórházba vittek a mentők a BL döntőről, de rendkívüli eset nem volt. Megrémült lovak vágtáztak Róma útjain. Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva egyébként összesen 91 esetben nyújtottak segítséget és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléját 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában. Egy rendőr miatt rémültek meg az állatok, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, írja a Reuters. 35 főképp száron vezetett ló szabadult el, de volt olyan is, amin ültek. Egy 22 éves katona meg is sérült, amikor leesett a nyeregből. A megbokrosodott paripák forgalmas utakon vágtáztak. Hajnalra találták meg az összeset, az egyiket 14 kilométerre a helyszíntől. Napos időnk lesz, délután a Dunántúló jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt. 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy indul a Best délután velem Béni Mendiával, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy hozom is hamarosan Michael Jackson dalát, jön a You Rock My World, itt lesz a New Lever Empire, és most pedig Anastasiával indítok egy 2002-es számával.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma már kevés gyerek tölti a nyári szünet nagy részét a nagyszülőknél. Az általános iskolás korosztály szinte biztos, hogy a szünidő 10 hete alatt több nyári táborba is ellátogat. Enélkül ugye nehezen megoldható ma a gyerekek felügyelete, hiszen a szülők szabadnapjai végesek, és még ha azokat felváltva veszik is ki, akkor sem biztos, hogy lefedik az éves iskolai szüneteket. Nyári táborok esetében a szülők jellemzően a gyakorlati szempontokat mérlegelik, dátum, tematika, földrajzi elérhetőség és az ár alapján választanak, bár ezek az aspektusok valóban fontosak. Ám van még néhány dolog, amit szintén érdemes figyelembe venni. Szakértők szerint legalább ennyire lényeges a gyermek személyisége, aktuális élethelyzete és szükségletei is. Nem minden gyereknek ugyanaz a táborélmény lesz feltöltő vagy fejlesztő. Van, aki a közösségi élményben erősödik, másnak inkább kisebb létszámú, nyugodtabb közegre van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Érdemes átgondolni azt is, hogy a gyermek mennyire nyitott az új helyzetekre, hogyan viseli a szabályokat, a zajos környezetet vagy az intenzív programokat. Egy jól megválasztott tábor nem csak szórakozást adhat, hanem önbizalmat, sikerélményt, új kapcsolatokat és nagyobb önállóságot is, úgyhogy érdemes körbenézni, keresgélni. Vannak azért szerintem nagyon szuper kis táborok. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán ugyancsak az M6-oson Pécs felé a Szekszárd-Gemen csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött, a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után pedig a B- és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon most irányonként egy sáv járható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM! 101.7 Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meghallgatjuk gyorsan a legfrissebb híreket, aztán hozom a jetlag dalát is.
2: Hiszen én már minden is voltam.
1: Jön a Nincs lehetetlen, és Sonic is itt lesz velünk, érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos kokátok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai Kulturális Negyedben.
3: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
5: 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
6: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Jön a Hősképzés Plusz program. Aggasztó az ebola helyzet Kongóban. Villányi Eszter vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik, a Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben és gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket és szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. Két hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, elhagytuk az egy órát, és én pedig készültem a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddi. A Madonnát hozom hamarosan a Musical. Itt lesz Charles és Eddie közösre is a Would I Lie To You. Most pedig Sonic-tól indítom a Sky-t, ami 2000-ben jelent meg.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokat számítanak bizonyos apróságok abban, hogy mások hogyan látnak minket. Ugye régóta tudjuk már, a vonzerő nem csak a külsőről szól, sőt, sokkal inkább azokban az apró gesztusokban, reakciókban és szokásokban rejlik, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis mély benyomást hagynak másokban. Egy őszinte mosoly, a valódi figyelmes hallgatás, vagy az, hogy ahogyan valaki bánik ugye a környezetével, gyakran többet elárul egy emberről, mint bármilyen fizikai jellemző. Szakértők szerint tartsunk szemkontaktust, ameddig a másik is, ne csak addig, amíg beszélni nem kezdünk. Használjuk a beszélgető partnerünk nevét a beszélgetésben, persze ne essünk túlzásba, hogyha minden mondatot megszólítással kezdünk, könnyen olyan hatást kelthetünk, mint egy túlságosan lelkes értékesítő. Tegyél fel a másik sztoriára, a megszólalására reagáló kérdéseket, ne pedig rögtön a saját történetedet kezd el mesélni. Tarts 2 másodperc szünetet, mielőtt válaszolsz, ettől úgy tűnik, hogy megfontolod, átgondolod, amit mondasz, ne riadj meg a csendtől, néha kínosabb, ha görcsösen próbálunk mondani valamit, csak azért, hogy ne szótlanul üljünk egymással szemben. Tedd a telefonodat kijelzővel lefelé az asztalra, ha valakivel beszélgetsz, csak azokon a dolgokon neves, amelyek tényleg viccesek számodra, konkrét bókokat vagy, például mondasz, hogy jó meglátás, ahelyett, hogy egyszerűen csak okosnak neveznéd a társadat, és hogyha valamivel nem értesz egyet, annak adj hangot, nyugodtan ellenkezz, és ne szabadkozz miatta. És szerintem az egyik legalapvetőbb dolog, hogy ne vágj közbe, amikor más beszél, még akkor sem, ha tudod, hogy az illető mire akarja kihegyezni mondandóját. Ezek kis apró dolgok, de szerintem azért tényleg fontosak lehetnek, úgyhogy erre figyeljünk oda, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M30-as autópályán az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik, az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy ezért kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most nincs más dolgunk, mint hogy meghallgassuk a legfrissebb híreket, hiszen már is itt a 2 óra, de aztán robogunk tovább például ezzel a dallal.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom.
1: Jön a Puneni Masszív és az Élvez, a Faithless, na meg Tidó közösebb pedig az óra kezdéseként érkezik. One step too far, ez szól perceken belül.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha végre itt a hétvége, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Iskolai igazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek, motorosokat ellenőriznek, ma is várják a családokat a gyermeknapra a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányán Szárpád vagyok. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoronnak. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolai igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Új helyszínen rendezték meg idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntőhöz kapcsolódó rendezvények miatt a Városliget helyett a Hajógyári sziget ad otthont Magyarország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Ma is változatos programokkal várják a gyerekeket és a családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.
2: Mindig a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj, fog vizsgálat közben, arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek, Dérjelné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, máshogy száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek, 2 óra is elmúlt már. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Mezdia vagyok, és hozom hamarosan a Komalszki meg a Vegát, jön a 15 millióból egy, most pedig a Faithless és One Step Too Far érkezik 2002-ből, amelyben Dido is vendégénekel. Ezzel folytatjuk itt a Besten.
0: Best FM.

Egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádióslágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népen

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal. Folytatjuk a kettes főúton például Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni Debrecenben, például a 220-as és a 224-es kilométer között közműveket kötnek be, irányonként egy-egy sáv járható. Az 5-ös főúton pedig az Alsónémedi és Dabas közötti szakaszon a 31-es és a 37-es kilométer között mozgó terelésben dolgoznak útkarpantartók. Az aktuális munkaterületnél jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. 0620555555 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik a Gorillázis, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Chicken és Bryan Adams közösét pörgetem. Don't give up már a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy

0: igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cella Septihóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Továbbra is kórházban van a szombati buszbaleset egy sérültje. Hétfőtől kiemelten ellenőrzik a motorosokat. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A vasárnap reggeli információk szerint már csak egy fiatal lány van kórházban azok közül, akik szombaton kora reggel buszbalesetet szenvedtek a hatos úton Hírt közelében. A PSN ZRT aerobikosai, edzőik és szülők társaságában Budapestre indultak versenyezni, ám buszuk eddig ismeretlen ok miatt egy fának csapódott. A balesetben a jármű sofőrje a helyszínen életét veszítette. A sérülteket pécsi klinikákra szállították, közülük egy 14 éves lány van még kórházban, akit szombaton combcsonttöréssel operáltak. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-e között zajlik majd. A vasárnapi gyermeknap után jövő héten sem maradt program nélkül Pécs. Június 5-én és 6-án várja az érdeklődőket a Római Fesztivál a Szent István téren. Pénteken és szombaton Pécs történelmi belvárosa és világörökségi helyszínei az ókori római birodalom nyüzsgők központjává változnak. A Szent István téren és a Cella Septikóra látogató központban megelevenedik a múlt. Lesz fáklyás felvonulás, katonai táborok és császári bevonulás is látható lesz. Emellett korhű táncok és római ízek repítik vissza az időben a látogatókat. Tematikus séták és antik szépségműhely is várja a felnőtteket, a gyerekek pedig egy interaktív kalandmesén tehetik majd próbára bátorságukat az ókeresztény sírkamrák misztikus kulisszái között. A részletekről a Világörökség Pécs oldalon lehet tájékozódni. A PVSK meccsek fűszért a férfi vízilabda OB1 alsóházában szombaton az UVSE együttesével találkozott. A pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában rendezett meccsen a vendégek 17-16 arányban győzték le a pécsieket, ezzel a győzelemmel pedig biztossá vált az, hogy feljutnak az élvonalba. A PVSK-ból Tóth András volt a legeredményesebb, ő egymaga 5 gólt szerzett. A szombati meccsen a PVSK meccsekfűszért két alapjátékosát, Kókai Szilárdot és Lajkó Mártont is elbúcsúztatták.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvíz hálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Hétfőn nyárias idő lesz, de nem lesz zavartalan a napsütés. Többfelé számíthatunk ugyanis gomoly felhők megjelenésére, ebből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé erős lehet, reggel 16, napközben maximum 25 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. További kellemes vasárnap délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Remélem, önök is felkészültek, mert hogy én igen, hamarosan kezdődik a Pécskeféle egy izgalmas beszélgetésekkel és persze fantasztikus dalokkal. Startolunk a Gorillázzal, ez már a DER.
2: 101.7 Best FM.

0: talán még megismer.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ez a Pécs Café Light, első vendégem Polics József Komló polgármestere, akivel most a beruházásokról lesz szó.
2: Jelenleg effektív kivitelezés alatt két beruházásunk van folyamatba. Az egyik a 48-as tér is közvetlen környezetének közterület fejlesztése, a másik pedig a Komlóverzum mögötti parkolónak a teljes megújítása, amelynek keretében az alatta lévő távhővezetékeknek a cseréje is megvalósul egyidejűleg. Azt tudom mondani, hogy mindkét beruházás a tervek szerint halad. Jelenleg éppen a 48-as térnél a színház és hangversenyterem előtti terület parkolóstól, boltszökőkutastól van munkaterületként igénybe véve, de aki arra jár, vagy a környéken lakik, az láthatja, hogy a kivitelezők gőzerővel dolgoznak, és minden nap egyre látványosabb elemek kerülnek a helyükre, a végleges formáját kezdi elnyerni a tér. Egy picit tovább fog tartani, mert azért a korábban a térszín felett lévő szökőkút az most a térszín alá kerül, és ott a gépészeti munkák és a hozzá kapcsolódó építőmesteri munkák egy picit több időt fognak igénybe venni, de a piramisház előtti szakasz teljesen elkészült, azon már cikk, hogy mi a fő cél, és őszre, amíg a teljes érintett akcióterület elkészül, az egy teljesen új belvárosi képet fog mutatni. 48-as téren is találtunk korábban beépített térkőburkolatokat, amelyek élettartama azért nagyon hosszú, és luxus lett volna, ha ezek a térkövek a építési törmelékként kerülnek ki a vállalkozó által. Éppen ezért minden ilyen projektnél eleve már a közbeszerzési eljárást is úgy indítjuk, hogy ezeket a térköveket raklapon át kell adni a városgondnokság részére, és mi elkezdjük ezeknek a felhasználását a város különböző pontjain annak érdekében, hogy kapcsolt beruházásként tudjuk a városépítési tevékenységünket tovább folytatni.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics József felkomló polgármesterével, témánk továbbra is a beruházások.
2: Felszabaduló térkőnek az egyik része gondolt a Kisfaludi utcába. A Kisfaludi utcába, ahol az elmúlt évben az Altáró és a Juhász Gyula utca közötti lépcsősor teljesen megújult. Most ehhez a lépcsősorhoz kapcsolódóan készült el ennek a beruházásnak köszönhetően csatlakozó járdaszakasz, és így fogunk menni tovább a városba. Különböző területeken, a város különböző részein fogunk járdaszakaszokat megújítani. A közmunkához kapcsolódó foglalkoztatás keretében is. Itt egy picit az elmúlt években szűkült a keresztmetszet, mert jelenleg már csak két brigádunk van, aki ezen a területen tevékenykedik, és a Kisfaludi utca után megyünk a Bányász Parkba, ahol idén országos bányásznapi rendezvényre is sor fog kerülni, és valójában az ottani támfalak közötti régi betonszaka, régi megsüllyedt, össze-vissza repedezett betonszakaszok helyére fognak kerülni a kapcsolódó beruházásoknál felszabaduló térkövek. De még a közmunka programhoz kapcsolódóan már a befejezési szakaszban van a Gárdonyi Géza utca csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, ahol az elmúlt évben elvégeztük az utcának a vízvezeték rendszerének teljes felújítását, illetve ennek eredményeképpen a teljes utca most már megújult aszfaltburkolattal van ellátva, és közmunkaprogramban gyártott mederburkoló lapok kerültek a Gárdonyai utcai nyílt csapadékvíz elvezető rendszer építéséhez. A Komlóverzum mögötti parkoló pedig már mutatja a végleges formáját, már látható az új zöld sávnak a helye, láthatóak a kiváltott új távfűtési vezetékek, jövő héten már megkezdődik azoknak a takarása, folytatódik tovább a kiemelt szegélyek építése, és itt valójában kibontásra került a korábban lerakott térkő burkolatú járda, teljesen megújult a parkolóhoz kapcsolódó járdaszakasz. Tehát a beruházásaink terv szerint haladnak, Komlóvárosa tovább épül, szépül és gazdagodik az itt élők és az ide látogatók örömére.
1: Polgármester úr, köszönöm. A Pécs Café Light a következő órában folytatódik.

legjobb zenék, ez a 101 hit Best FM. Kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok, ma is várom a közlekedés legfrissebb híreit. Ha bármi történt az utakon, akár éppen mondjuk egy kisebb baleset vagy trafipax, meg lehet írni SMS-ben és Fiberen keresztül este 6 óráig. A számom 30-as 889-107-es. A következő órában folytatódik a Pécska Félájt, de már is tovább szólnak a dalok. Itt lesz Nelly Furtado is az I'm Like a Bird, előtte Nagy Adri és az Álomkép.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen folytatódik a Pécs Café Light, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor, aztán szó lesz a védekezésről, mert az egy fontos dolog, mondjuk például az első ellen. Szó lesz Umbrella, Rihanna-tól, Jay-Z-től és Chris Brown-tól.
0: Ha végre itt a hétvége, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vár.

0: Irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. Bécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. Hétfőn többfelé előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagy Harsányban fákat ültettek, Drávafok kétújfalú önkéntesei pedig a jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. A tervek szerint halad a Komlóverzum mögötti új parkoló kialakítása. A Komlói Újság beszámolója szerint a kiváltott távhővezetékek már a helyükre kerültek. A napokban megkezdődik a vezetékek feletti terület visszatöltése is. Egy korábban visszabontott járdaszakasz is megújult, és működnek az új köztéri lámpák is. A beruházás egyik fontos eleme lesz egy új zöld sáv kialakítása és új növények ültetése. A kivitelezés várhatóan június végére készül el. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program támogatásával megújult a vásárosbéci jurtatábor. A fejlesztés több mint 25 millió forintból valósulhatott meg. A támogatásból 7 új jurta érkezett a területre, és felújították a vizes blokkokat, valamint a konyhai kiszolgáló helységet is. A nyári szezonban vándortáboroknak, illetve hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett tábornak is otthont ad majd a terület. A napokban tartotta közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. Az eseményen Baranya rendőrfőkapitánya is beszámolót tartott a testület előtt a megye 2025-ös közbiztonsági helyzetéről. Kitért a bűnügyi és rendészeti tevékenységekre, és tájékoztatást adott a baleseti helyzetről is. A beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül két tartózkodás mellett elfogadta. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be. Nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvízhálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn nyárias idő lesz, de nem lesz zavartalan a napsütés. Többfelé számíthatunk ugyanis gomoly felhők megjelenésére, ebből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé erős lehet, reggel 16, napközben maximum 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Anni, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a Pécs Café Light, hiszen maradtak még izgalmas beszélgetések. Minden mellé válogatom a legjobbakat a 90-es évektől egészen napjainkig. Hamarosan hallható lesz Robbie Williams, a Hooligans, előtte a hármas fogad, ez már az Umbrella.
1: 101.7 Best FM.

0: a világ ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
2: A mohácsi csata körül még mindig nagyon sok a rejtély. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést dr. Papp Norberttel, a PTM történeti földrajz professzorával.
1: A csatában javarészt milyen fegyvereket használtak?
3: Hát összesen, tehát mintegy 110 ezer ember vesz részt, katona vesz részt a csatában, és ezen kívül még vannak nem katonák is a helyszínen. A tűzfegyvereknek, ahogyan ez emiatt is emlegetik Mohácsot, mint egy ilyen korfordulót, hogy fontos szerepet töltöttek be a tűzfegyverek. Ugye nagyszámú ágyú volt, az oszmán oldalon nagyjából 300 ágyú, a magyar oldalon itt 85 ágyút vittek a csatába, amiből 54-et állítottak fel, az ágyuk egy része, az volt valami logisztikai probléma, és a hajókon maradt. Ezen kívül puskákat is használtak, tehát az oszmán oldal 4000 lövészfegyvert, kétfajta típust, kétfajta kaliberrel alkalmazott, ezekkel a janicsárokat szerelték föl. A keresztény oldalon is voltak puskák, ezeknek a pontos száma nem ismert, feltehetőleg kevesebb volt belőlük, és sokfelől jöttek a katonák, voltak cseh, német, lengyel, magyar katonák, különböző helyekről, valószínűleg többfajta típusba sorolhatók ezek a fegyverek, vagy sokfajta műhelyben készültek, de összességében a 110 ezerhez képest mindössze pár ezer tűzfegyver az, amiről itt beszélünk, és a többség az, mint a középkorban, tehát hideg fegyverekkel volt felszerelve, híjakkal, nyilakkal, kard, szabja, főleg az oszmán oldalon a szabja használat volt a meghatározó, a tömegsírokban látott áldozatoknak a nagy részével is a szabja végzett, de látunk harci csákán nyomát, látjuk az íjak nyomát, tehát a megoszlása ezeknek a fegyvereknek az, hogy kisebb részben tűzfegyverek, amelyeknek döntő jelentősége volt, de nem azért, mert sok volt belőle, hanem mert megfelelő helyeken, megfelelő módon vetették be ezeket a puskás gyalogosokat, illetve hát a tüzérséget, és hát ennek volt egy ilyen nagyon erős döntő hatása a csata lefolyására, de ez nem azt jelenti, hogy a halottak többsége az tűzfegyvertől esett volna el, a tömegsírokban sem látunk ilyeneket, tehát ilyen fajta nyom nincsen, hanem ezeket az embereket döntően szabjával, illetve más idegfegyverrel ölték meg, akik ott elestek, 16-18 ezer katona.
1: És a beszélgetés végére még egy nagyon fontos kérdés. Második Lajos magyar királynak a sorsáról mit lehet tudni? Mi a legvalószínűbb?
3: Igen, jó a kérdés, hogy egy valószínűségekről beszélünk. Ugye elhíresült ugye ez a vita a Mohács kapcsán, hogy ugye cselébe fulladhatott-e a király. Egyáltalán megfulladt-e, baleset volt-e, vagy valami más dolog történt vele. Tehát mi a rekonstruálva a forrásokat és a menekülésnek a legvalószínűbb útját, azokat a forrásokat, amelyek a megtalálásáról, a holttest megtalálásáról szólnak, hát a következőkre jutottunk. Tehát mi úgy látjuk, hogy a király a csatát még ugye túléli, és két fő kíséretével menekül valamikor este 6 órakor, tehát augusztus 29-én szerdán vagyunk, este 6 óra, 4-7 környékén hagyja el a csatateret, észak felé menekül, és ott a Csele falu, tehát a mai Csele patak környékén ér a Duna partjára, és hát az egyetlen szemtanú, akinek a beszámolója alapján van képünk a helyzetről, az azt mondja, hogy a Dunának egy kisebb mellékágán átkelve fullad bele az uralkodó a vízbe, illetve hát az őt kísérő másik személy, a Lacél István pozsonyi várnagy, ugyancsak ott fullad meg, tehát háromból ketten ott halnak.
2: Hamarosan jövünk a záró résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Zárjuk a beszélgetés sorozatot dr. Papp Norberttel, a PTM történeti földrajz professzorával, témánk a Mohácsi csata, azon belül is II. Lajos magyar király halála.
1: És 6 hét múlva, tehát 6 héttel később, október közepén egy kisebb lovascsapatot küldenek ki, hogy a királyt haláláról, halálának a körülményeiről meggyőződjenek, hogy esetleg a holttestét megkeressék, és azt Székesfehérvárra szállítsák. Erről fennmaradt egy beszámoló, amely elmondja, hogy hogyan találják meg a királyt. Egyébként megtalálják. A beszámoló szerint a bizonyos jegyek fogánazatának a hiányai, illetve a lábán levő seb alapján tudják azonosítani a holttestét. Egyébként egy ilyen sekély sírba találják meg, tehát valakik időközben megtalálják, időlegesen eltemetik. Onnan szállítják Fehérvárra, és néhány nap múlva ott temetik el. Aztán 1543-ig ott marad, amíg a török el nem foglalja Fehérvárt, és ki nem szórják ezeket az emberi maradványokat a kriptákból. Úgyhogy ennyit tudunk röviden elmondani, hogy valószínűleg úgy tűnik, hogy este 7 óra körül történik ez a baleset, ekkor ér erre a bizonyos keskeny Duna ághoz a kis csapat, és nincs nyoma annak, hogy idegenkezűség, tehát nincs nyoma annak, hogy megölték volna. Egy szerencsétlen lovas balesetben hal meg, és ezt az állítását az egyetlen szemtanúnak az a bizottság, vagy az a vizsgáló személy, illetve az a lovas csapat, amit kiküldenek, ezt megerősíti. Úgyhogy bár azóta is rengeteg hír felröppent, és még a közelmúltban is összeesküvés elméletek, amelyek a király meggyilkolásáról szólnak, ennek mi nem találtuk semmi nyomát, nagyon racionálisan végigvihető az egész menekülés és a halál körülményei is. Tehát így egybevágóak ezek a adatok, információk.
0: Kicsit meg vissza a Mendemondához. Egyébként akkoriban a cselepatak alkalmas lett volna fizikailag arra, hogy belefulladjon II. Lajos magyar király?
1: Hát ugye a források, tehát az, hogy a cselepatakba fullad bele, ez egy sokkal később, tehát 60 év eltelik, mire valaki leírja azt, hogy a király a cselepatakba fullad. A saját kortársai mind úgy tudják, hogy a Dunába fulladt. Maga a cselepatak nem lett volna alkalmas rá, hiszen ez a bizonyos szemtanú, aki a királynak a kamarása, szolgálattevője, ő azt írja, hogy először, amikor beleereszkednek a vízbe, ott úsztatnak, aztán gázolnak, és a végén, mielőtt kikaptattak volna a vízből, ott egy keskeny, hosszúkás iszappal teli mélyedésbe történik meg az, hogy bele esik a ló hátáról a vízbe, és hát az uralkodó is, meg maga a ló is ebbe a hosszú kás iszappal teli mélyedésbe belefullad. Most aki volt a cselepataknál, elég sokan lehettek a rádió hallgatók közül, azok azért tudják, hogy ez egy ilyen, egy elég nagyon keskeny V-alakú bevágódás, maga a víz szintje az félméteres, az átmérője sehol nem több, mint 2 méter, talán a torkolatánál ott igen, és ha meg is duzzad, ugye ez a korábbi évtizedeknek ez a sláger értelmezése, hogy itt a nap végén volt egy nagy felhőszakadás, így van, tehát volt egy erős dörgéssel, villámlással kísért eső, tehát hogyha meg is duzzadt a patak, ilyen típusú áradásra nincs példa, tehát hogy azóta sem, tehát nagyon rövid ez a patak, mindössze egy ilyen 700 méteres szakaszról van itt szó, nagyon egyenes, nagyon gyorsan folyik át rajta a víz, tehát semmiképpen nem felel meg annak a képnek, hogy úsztatni, meg gázolni, és aztán még a másik végén, vagy a túlsó oldalán belefulladni lehetne. És hát ahogy mondtam, a forrásokban nem ez szerepel, majd Csehországban születik meg az első olyan beszámoló, egy ilyen humanista forrásban, hogy a cselepatakba fulladt meg, és aztán onnan szivárog vissza ez a fajta értelmezés. Egyértelműen állítjuk, hogy a cselepatak nem felel meg a forrásoknak a képének.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm szépen az érdeklődést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Egy dolog teljesen biztos, a következő héten nem fogunk fázni, ugyanis napközben 27-28, éjszaka 16-17 fokot méretünk, úgyhogy érdemes szabadtéri programokat szervezni, akár az esti órákra is, úgyhogy irány villány, mert hogy június 5-én ott fog fellépni a tankcsapda hatalmas nagy showval, látvánnyal, őrülten nagy hangerővel. A hangerő maradhat, ugyanis jön a folytatásban a 90-es klasszikus 95-ből. Itt van Michael Jackson és Janet Jackson közöse, ez már a Scream a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Pécs Café Night-tól legközelebb jövő héten szombaton a szokott időben 3 óra után jelentkezünk. A dalokra viszont nem kell ennyit várni, hiszen hamarosan folytatódik a zenei maraton. Itt vannak a legfrissebb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Továbbra is kórházban van a szombati buszbaleset egy sérültje. Hétfőtől kiemelten ellenőrzik a motorosokat. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A vasárnap reggeli információk szerint már csak egy fiatal lány van kórházban azok közül, akik szombaton kora reggel buszbalesetet szenvedtek a hatos úton Hírt közelében. A PSN ZRT aerobikosai edzőik és szülők társaságában Budapestre indultak versenyezni, ám buszuk eddig ismeretlen ok miatt egy fának csapódott. A balesetben a jármű sofőrje a helyszínen életét veszítette. A sérülteket pécsi klinikákra szállították, közülük egy 14 éves lány van még kórházban, akit szombaton combcsont töréssel operáltak. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-ek között zajlik majd. A vasárnapi gyermeknap után jövő héten sem maradt program nélkül Pécs. Június 5-én és 6-án várja az érdeklődőket a Római Fesztivál a Szent István téren. Pénteken és szombaton Pécs történelmi belvárosa és világörökségi helyszínei az ókori római birodalom nyüzsgők központjává változnak. A Szent István téren és a Cella Szeptikóra látogató központban megelevenedik a múlt. Lesz fáklyás felvonulás, katonai táborok és császári bevonulás is látható lesz. Emellett korhű táncok és római ízek repítik vissza az időben a látogatókat. Tematikus séták és antik szépségműhely is várja a felnőtteket, a gyerekek pedig egy interaktív kalandmesén tehetik majd próbára bátorságukat az ókeresztény sírkamrák misztikus kulisszái között. A részletekről a Világörökség Pécs oldalon lehet tájékozódni. A PVSK meccsek fűszért a férfi vízilabda OB1 alsóházában szombaton az UVSE együttesével találkozott. A pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában rendezett meccsen a vendégek 17-16 arányban győzték le a pécsieket, ezzel a győzelemmel pedig biztossá vált az, hogy feljutnak az élvonalba. A PVSK-ból Tóth András volt a legeredményesebb, ő egymaga 5 gólt szerzett. A szombati meccsen a PVSK meccsek fűszért két alapjátékosát, Kókai Szilárdot és Lajkó Mártont is elbúcsúztatták.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvízhálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Hétfőn nyárias idő lesz, de nem lesz zavartalan a napsütés. Többfelé számíthatunk ugyanis gomoly felhők megjelenésére, ebből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé erős lehet, reggel 16, napközben maximum 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Anna Mária, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Besten, ahol már is folytatódik a zenei maraton, de ebben az órában kitérünk arra is, hogy a következő héten milyen lesz az időjárásunk. Addig is szól például Shanice 90-es klasszikus a 92-ből, I Love Your Smile, előtte itt van Lenny Kravitz.
1: 101.7 Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Yeah. Oh, oh, oh. Come on.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Javában tart az allergia szezon, úgyhogy már is rápillantunk a pollen térképre. Ez szerint főként a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, az utifű és a csalánfélék okoznak mindenféle problémát, lehet-e szemviszketés, vagy éppen orfolyás, nem utolsó sorban tűzszögés. Hogy a következő napokban időjárásunk milyen szinten befolyásolja a polleneket, hamarosan kiderül, jönnek a részletek. Addig viszont szólnak a dalok, velünk lesz Justin Timberlake és a Cry Me a River, előtte adom a 90-es klasszikust, itt a Stacabo és a Here We Go, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Érdemes lesz felkészülni a holnapi napra, reggel már betenni az esernyőket, ugyanis csapadékzónát kapunk. Nagyjából reggel 16, napközben 25 fokkal, amikor majd feltámad a szél és jön körülbelül 3-6 mm eső. A kett szárazabb lesz, ugyanakkor extrém magas UV-UVB sugárzásra készülhetünk a 27 fokban, míg a szerda csütörtök megint hozza az esősebb időjárást 6-8 mm mennyiségben 26-27-es csúcsokkal. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, jön Dániel Figergő és az utazók.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 West FM, 101.7 West FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Papíron alig adóztak, 8 futballszurkolót vitte kórházba a labdarúgó BL döntő alatt, lehűl a levegő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2 millió 700 000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14 ezeren adták postára az adóbevallásukat. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi vármegye székhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plus elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, hogy egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. A cél, hogy a tudósítások ne csak a problémákra, hanem a segítségnyújtás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Egyre több felhő érkezik fölénk, holnap csak rövidebb napos időszakok várhatók, a részleteket azonnal mondom. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Hősöket képeznek országszerte, északon jönnek az önvezető buszjáratok. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvétel.

0: Baby csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket a szoktatásról. Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautósok.hu szakportál. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. A szakemberek szerint az önvezető járművek segíthetnek enyhíteni az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiányt, amely már most is gondokat okoz a közösségi közlekedésben. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéjéhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A motorosokat ellenőrzik holnaptól, a fél ország a Balatonra indul a nyáron, zivatarokra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 millió is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a félre, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az érre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek több napos kikapcsolódást.

0: A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy így együtt el is búcsúzunk tőle. Kezdésnek pedig itt van most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, ez a Más Kénáda.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég még arról volt szó, hogy Jennifer Lopez mennyire szenved attól, hogy nem talál magának egy hosszú távú pasit, most meg már azt nyilatkozza le, hogy sokkal hamarabb, de tényleg sokkal hamarabb kellett volna a szingli élettel találkozzon, és abba belevágjon. Hát ki érti a nőket? Én nem, az egyszer biztos. Viszont őt a zenéje szempontjából értem, jön az If You Had My Love.

0: Regrets.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Robbie Williams és a No Regrets, és ezt úgy írta, hogy komolyan is gondolja, mert hogy ő nem bán semmit, legalább mindent megtapasztalt, és most valamilyen szinten utat tud mutatni a fiatalságnak, hogy mit ne csináljanak, merre ne menjenek. Úgyhogy nem csodálom, hogy kapott egy lovagi kitüntetést. Sir Robbie Williams, az a kemény. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jön Mika és a Big Girl. Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ikonikus ütemek, ikonikus dal és hát ikonikus előadók. Nem is kell nagyon firtatni a dolgot, hiszen jön a Deep Dish és a Flashdance.

parton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most egy picit lassítunk, hiszen az utolsó két dalunk pontosan arra lesz jó, hogy egy picit a vérnyomásunkat levigye, és megnyugtasson minket. Elsőnek itt van a White Town és a Your Woman.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok itthon a dohányos. A BL döntő alatt 8 embert vittek kórházba a mentők. Többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van május utolsó napja, a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatása, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, ha egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt.

0: Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy vadul haladunk a hétfő felé, viszont nyugi, tele vagyunk pakolva jobbnál jobb zenékkel. Most például Sean Paul kezd, ez a Get Busy.
1: Ez a Night Shift, a

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy én imádom a következő dalt és annak előadóját, viszont máig nem értem, hogy nem tudott Amerikába is betörni, mert Európában nagyon nagyot ment, nem csoda, hiszen Németországból indult, de valahogy Amerikát nem sikerült meghódítsa. Ő Nana, és érkezik tőle a Lonely.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, aminek a refrénjét szerintem millió egy nő megkérdezte már valakitől, hogy miről van szó, ez a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, ami leigázta az egész világot, annak ellenére, hogy amikor elindult, szerintem egy lyukas garas nem mertek volna rá tenni a zenei szakértők, ő nem más, mint Arás, tőle pedig érkezik a Boro Boro.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál nagyobb volt a balhé, mint maga a dal sikere. Hogy miért mondom ezt? A Barbie Girl az Aquától, hát eléggé provokálta, eléggé felbőszítette a Barbie játékgyártó céget, pontosabban azt, aki gyártja ezt a babát, és hát beperelték őket. Viszont nem találtak semmiféle hasonlóságot, legalábbis szerintem így akarták ezt feltüntetni, és ezért nem kellett olyan nagy büntetést fizessenek. Pedig hát azért eléggé jelzés értékű. Na mindegy is, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A köztársasági elnök nem mond le. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Többfelé lesz zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tiszapárt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-ig adott határidőt. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írt a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreali olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportoló generációit inspirálja, és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakarozik, majd gomolyosodik a felhőzet. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: Férfiak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem, hogy élvezitek, hogy a legjobb zenékkel búcsúzunk el a hétvégétől. Most kérem szépen, Nelly Furtado kezd nálunk, ez a Say It Right.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk oda, hogy most megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnap alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap Tünde névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel kell köszönteni az Angélákat, a Hortenziákat, német Hortenzia boldog mi az névnapot, a Kurtokat, a Kúnokat, és a biztonság kedvéért a Simonettákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, felköszönteni, és a többi, és a többi, és a többi. Na kérem szépen, a Salt and Pepával megyünk tovább, ez a Shoop. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, majd az elköszönésnél fogom mondani, de most is, hogy legyen holnap egy csodás napotok, legyen szép napotok, és ezt mondja most nekünk Bon Jovi is, hiszen jön a Have a Nice Day! Yeah!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki nem értette annó, hogy Eminem miért mondott le egy csomó közös turnét, aztán amikor elment Eminem lányának az esküvőjére, akkor rájött, hogy miért. Mert a család fontosabb, mint a pénz. Jön 50 Cent, kérem szépen, ez az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most egy kis romantika, amit nálunk most jelenleg a Savage Garden fog majd szolgáltatni. Ez a To the Moon and Back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem felkészültetek teljes mértékben a hétfőre, és élvezitek a legjobb zenéket. Kérem szépen, most a Counting Crows kezd nálunk, ez az Accidentally in Love.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megbeszéljük, hogy mi vár ránk a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 26 fok lesz, ennyiben ilyen 4 fokkal kevesebb, mint ma volt, és a biztonság kedvéért megmaradnak elszórtan a záporok, zivatarok, úgyhogy tessék felkészülni, mert az eső nem játék. Ennyi. Na kérem szépen, mivel megyünk tovább, jön Sasha, I Feel Lonely.

stuck around.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 10 másodpercben visszaemlékezhetünk arra, hogy mi volt jó ebben a hétvégében, hiszen érkezik nálunk Michael Gray, ez kérem szépen a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat. Most például érkezik nálunk Kelly's és a Tri-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, érezzétek jól magatokat, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

vagyok. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat